fog ragad csökken. Nocem se prave dugovi, nocem se pune džepovi.